ma kudia abosha wo ana menne ma kudia sori tia wo menne ma daya wo fam ana menne ma mane ato wo ezo konye tia ma